0: Erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix, csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben
0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Ez az enyém, mert az erősebb én vagyok. Jó, figyelj, hülye gyerek, nyisd ki a füledet, semmi se kerülje el a figyelmedet. A tagad vagyok és öreg, na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem, az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézem be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.
1: Nézd drogok, fegyverek,
0: na meg a bulák. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.
1: Nézd drogok, fegyverek,
0: na meg a bulák.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ózdi, a másik Zsadányi. Az Ózdi a köcsém, a jó megszúrnak. A Zsadányi megölül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: kis darabot.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Emberbetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a bulgár hegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják. Ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói. Állítólag a sör igazi bajós sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk. Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítást lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarító robotok. A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Fogyasztása is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajor stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek, Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghő mérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a portorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-iránéra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatta be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolással is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh-s csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatal ember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan ért el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között itt tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll. 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: világban.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, ható anyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket három egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a három csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a három hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő. Csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárca vezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

óvás, miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

tudom mi ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom, de a világ végéhez mindez túl kevés. Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárca vezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Emberbetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a Bolgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Már nem mondhatok szerelmes számokat, mert magam előtt látom az arcodat. A fájdalomtól szívem szétasad, a bőröm

0: Ferdinand és a világhírei a 99.8-on.
1: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A szombathely Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest kelenföldállomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások körmentérségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a Körmendi Batthyánykastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Köret Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackor csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csülök csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Réd csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékisz Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égisz Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felséta az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag két csillagával, a Polluxszal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz, az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
1: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint inger, lékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: ולי צ'נקיש שם לט דנם כתובה פיינת מה צ'נקיש שם בא
1: 99.8
2: רב הונגוזון.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
2: Új gyalogát kelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalom technikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelő kosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalom technikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
1: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbesztszennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbesztszennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei Gourmet Fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4-es hét között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard a magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
1: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint inger, lékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Helyből felszállni. Osbóth Oszkár. 1891-ben született az Arad megyei Pankotán. Fiatalon saját motorkerékpárjából átalakított kezdetleges repülőt épített. Majd a nagy háború alatt kezdett el foglalkozni a helikopter gondolatával. Gépészként a Monarchia hadseregében bekapcsolódott a légcsavarok fejlesztésébe. Együtt dolgozott Kármán Tódorral a megfigyelő léghajókat felváltó, helyből felemelkedő szerkezeten. De a háborús vereség akkor véget vetett a munkának. Osbóth azonban folytatta, és több mint 10 évnyi kísérletezés után 1928-ra elkészítette merev légcsavaros, 120 lóerős prototípusát, az első AH modellt. Ez 9 hengeres motorjával szélcsendes időben függőlegesen is fel tudott szállni. Visszaemlékezései szerint a 4 elkészült géppel összesen 95 felszállást hajtott végre, ezek során 30-50 méteres magasságot ért el. Az angol légügyi minisztérium 1938-ban 875 fontért megvásárolta tőle szélmalom repülőgépének elővételi jogát. A Fédération Aéronautique Internationale Paris 1954-ben a Paul Tissandier diplomával tüntette ki. Osbóth Oszkár 1960-ban halt meg Budapesten.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette. Nem csúszik az este.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest kelenföldállomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások Körmend térségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a körmendi Batthyánykastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Köret Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackor csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csülök csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékisz Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égisz Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felsejte az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag két csillagával, a Polluxal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
1: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint inger, lékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
5: Új gyalog átkelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalomtechnikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelőkosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el. Ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
4: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkához, amelyben azbesztszennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbesztszennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NT-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé-fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard a magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
4: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár, a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több nyugat-dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest kelenföldállomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások körmentérségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a Körmendi Batthyánykastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Köret Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackor csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékisz Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égisz Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felsejte az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag képkét csillagával, a Polluxszal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
1: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Arab, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt, faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
7: Új gyalogát kelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalomtechnikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelő kosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák, egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
10: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbeszt szennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbeszt szennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé-fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
10: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár a két júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
10: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint inger, lékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások körmentérségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a körmendi Batthyány kastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Körett Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackó csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékis Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égis Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felséta az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag két csillagával, a Polluxszal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Training, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
2: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazaért.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
2: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1% a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
3: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az Egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyány kastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyány kastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
5: Új gyalog átkelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalomtechnikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelőkosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el. Ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
4: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbesztszennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbesztszennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé-fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
1: Sporthírek.
4: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
1: Időjárás jelentés.
4: Ma a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, több órára a nap is kisüthet, kora este viszont újabb csapadékgócok érkeznek. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

napot mindenkinek, elindult a hét első délutánja itt a Városrádiójában a 99.8 hullámhosszán. Tóth Cili vagyok, és ötig lesztek itt az éterben. Ma is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, programajánlózunk is. Na meg persze, itt szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy Milo és Red Hot Chili Peppers után a karamell újdonságával megyünk is tovább. A hegy szíve szól most nálunk, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: kerülgetni. Forgalomkorlátozás van, ugyancsak kaszálás miatt a Rába hídvég Kisunyom összekötő úton, itt mintegy 12 kilométernyi szakaszon félpályán zárás mellett dolgoznak. Akik pedig Szombathely felé vennék az irányt, azoknak már szerintem nem újdonság, ha azt mondom, hogy május 12-ében elkezdődtek a 86-os számú főút és a Rumi úti kereszteződés felújítási, átépítési munkálatai, úgyhogy ezen a szakaszon biztosan hosszabb menetidőre kell számítani. Tehát, hogyha Szombathely felé vennék az irányt, akkor mindenképpen érdemes alternatív útvonalat keresni. Ha pedig önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Unlimited, Taylor és Martin Jensen közösen forgott a 99-80 az elmúlt percekben, és hát micsoda párfordulás történt az éjszaka folyamán az időjárás tekintetében, bár tegnap sem volt annyira nagyon hideg már, viszont helyenként 70 km/h szélőkéseket is mértek, sőt itt a térségben is egy idő után mentének zavaró volt kint lenni, de ennek ellenére azért kellemes tavaszias időben volt részünk, és úgy tűnik, hogy ez marad is a folytatásban. Jelenleg is 21 fok körüli értékeket mérhetünk itt a térségben, és csapadék már nem valószínű. A folytatásban pedig, ahogy nézem, holnap is váltják egymást a napos gomoly felhős időszakok, csapadékot továbbra sem jeleznek az előrejelzések, hajnalra pára köd képződhet, ettől függetlenül kora reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a nap hátralévő részében pedig 17 és 23 fok közti maximumok lesznek, úgyhogy úgy tűnik, hogy visszatér a kellemes tavaszias időjárás. Remélhetőleg a csapadékzóna már nagy ívben elkerül bennünket, most egyelőre úgy gondolom, hogy elég volt a csapadékból, akár aranyat ér, akár nem. A hosszú távú előrejelzés viszont a hónap végére, illetve június első hétvégére mutat ismét jelentős mennyiségű esőt, záport, tehát természetesen addig még változhat minden, az időjárást nem mi irányítjuk, sőt mondhatni, hogy nekünk kell hozzá alkalmazkodni. Minden esetre a mai kellemes napos időt érdemes kihasználni, töltődjenek fel, sétáljanak egy nagyot, vagy kertészkedjenek, mellette pedig hallgassák a Körben FM-et, ahol a folytatásban Lato és Luke Kala közöse a Lottery Soul. Jó rádiózást!

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Egészben lenyelve nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

Ez a jó kis dal forgott a Hiperkarmától az elmúlt percekben itt a Körmend FM-en, hamarosan pedig 2 óra, ami azt jelenti, hogy Lakosi Gabinak adom át a helyemet itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat a kistérségből, hazánkból és a nagyvilágból, aztán pedig jövök vissza és folytatjuk a délutánt, én is körbenézek a hírek közt, mi történt a nagyvilágban, ebből fogunk szemezgetni majd, na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék, így például a hírek előtt itt lesz Milky Chance és a Stolen Dance, de hozom majd Ricky Martin felújított 90-es évekbeli slágerét, a Mariát. Ez a jó kis remix lesz hallható még a hírek előtt itt a 99.8-on. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostyolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások Körmend térségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a körmendi Batthyánykastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Köret Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackor csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékisz Körmend a Duna Aszfalt DTK H Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égisz Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felséta az egészségért. Idén is megrendezik az országos Botrafel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag képkét csillagával, a Polluxal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Reading csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
4: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Folytatódik a délután a Város Rádiójában, itt a 99.8-on, továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, egészen 5-ig leszek itt az éterben, és ebben az órában például programajánlózunk is, hiszen Pál Feri atya érkezik ma Körmendre és tölti meg a Batthyány Örökség Központ színház termét, a részleteket hamarosan elárulom, viszont a zenék sorában Depeche Mode, NF és James Arthur után Anastasia érkezik, és a Paid My Dues. Jó rádiózást a folytatásban is velünk!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Egy jó kis programajánlót hozok a folytatásban. Remélem, hogy aki szeretett volna részt venni, vagy szeretne részt venni Pál Feri atya ma esti előadásán, az megváltotta mindenképpen a jegyet. Ezt kerestem, hogyan élhetnénk úgy, ahogy érdemes ezzel.

Lástól függetlenül pedig mindenkit megszólítanak, szóval érdemes ellátogatni, elmenni erre az előadásra. Kapunyítás este 6 óra, az előadás pedig 7:30-kor kezdődik. Én jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást és jó informálódást kívánok hozzá mindannyiuknak. Well,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi

0: Akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Újabb programajánlóval megyünk tovább itt a délutánban, hiszen néhány nap és a Fitos Dezső Társulat Nádasdra érkezik a Nádasdi Közösségi Színtér kultúrpajtája, ad ugyanis otthont az Örömtánc című autentikus tánc színházi előadásnak, a Petőfi kulturális programnak köszönhetően. A produkció a Kárpát-medence gazdag folklór klincsét és kulturális sokszínűségét idézi meg egy látványos koreográfiákkal és magával ragadó zenével. Az előadás különlegessége, hogy a néptánc ősi lélekre és testre ható erejét a mai közönség számára is átélhetővé teszi. A színpadon a Fitos Dezső Társulat tánckara lép fel, a zenei kíséretet pedig a társulat zenekara biztosítja. A rendező és koreográfus Kocsis Enikő, harangozó Gyula Díjas művész, valamint Fitos Dezső, a népművészet ifjú mestere, harangozó Gyula Díjas érdemes művész. Az előadás délután 4 órakor kezdődik, a részvétel pedig ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. Tehát május 20-a Nádasd, érkezik a Fitos Dezső Társulat az Örömtánc című autentikus táncszínházi előadásával a Nádasdi Közösségi Színtér kultúr

Jason Derulo, Dido és a When Love Sucks szólt a Körmend FM-en az elmúlt percekben. Egy kattintás, és már is spórolni járhatunk. Bizony-bizony így van, ugyanis bár az online vásárlás kényelmes, de a szakértők szerint egyre több a veszélyes, illegális webáruház, különösen a vépek és a kétes eredetű étrend kiegészítők piacán. A legfrissebb adatok szerint az Európában forgalmazott e-cigaretek közel fele szabálytalanul kerül piacra, a fekete piaci értéke pedig már meghaladja a 6,6 milliárd eurót. A hatóságok szerint az illegális oldalak gyakran nem tüntetnek fel valós cégadatokat, gyanúsan olcsó termékeket kínálnak, nem ellenőrzik a vásárlók életkorát és számla nélkül értékesítenek. A problémát pedig még súlyosbítja az is, hogy sok termék eredete és összetétele sem ellenőrizhető. Így a vásárlók akár egészségügyi kockázatnak is kitehetik magukat. Hazánkban az ízesített dohány áruk árusítása tilos, nikotin tartalmú termékeket pedig kizárólag dohányboltokban lehet legálisan vásárolni. A NAV és az STFH rendszeresen csap le illegális kereskedőkre, legutóbb például több ezer ismeretlen eredetű vépet foglaltak le. Hogy mire kell figyelnünk online vásárlás előtt, hogy legyen impresszum és elérhető. Legyen magyar nyelvű tájékoztatás, kapjunk számlát vagy blokkot, és gyanúsan olcsó ajánlatoknak ne dőljünk be. Az online térben ma már nem csak okosan, hanem tudatosan is kell vásárolnunk, úgyhogy figyeljenek oda önök is.

0: Egy új óra végéhez érkeztünk, úgyhogy át is adom a helyem lakosi Gabinak, a legfontosabb hírekkel, infókkal érkezik 3-kor, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt. Számítok a figyelmükre.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
7: És a Veréb Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Ne felejtsük el felajánlani az SEO 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt, faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén, Pogács Monika információi következnek.
3: Új gyalogátkelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalomtechnikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelő kosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
2: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kátyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbeszt szennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbeszt szennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard a magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
2: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatára a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

újabb órája indult el a délután útnak itt a 99.8-on. Tóczili vagyok továbbra, és tartsanak velem egy perccel, járunk 3:45 előtt. Ebben az órában pedig egy szuper kis kihívással hozok majd részleteket, jobban mondva egy felhívást, de természetesen, mint mindig ezúttal is a zené lesz a főszerep. Matt Cohn és Kelly Clarkson után Robin Schulz és Arki legfrissebbjét pörgetem. Ez nem más, mint a Thinking About You. Jó rádiózást!

0: rengeteg általános iskola, illetve kórus jelentkezett egy kis videóval, kreatív videóval. A felhívása pedig nem csak a Körmendi, hanem a Nádasdy Széchenyi István általános iskola második osztályos diákjai is beneveztek egy rendkívül kreatív kis videóval, és bizony nagyon ügyesek lettek. Számomra különösen kedves ez az iskola, hiszen én magam is ide jártam 8 éven keresztül, úgyhogy igazán jó érzés látni, hogy milyen lelkes és kreatív produkcióval készültek a mostani diákok. A gyerekek közönség szavazatokkal gyűjtik a támogatást, így egyetlen kattintás is sokat jelenthet a számukra. Egy szavazat természetesen már tőlem is ment a videóra, önök is megtehetik, mégpedig a Sperzenei Kihívás Pálya Művek Facebook oldalon keresztül. Érdemes megkeresni tehát a Nádasdy Széchenyi István általános iskola kis videóját. A tét pedig egyáltalán nem kicsi, hiszen a fődíjak közt közös klipforgatást lehet nyerni Járai Márkkal, emellett pedig további értékes nyeremények is gazdára találnak. Tehát, hogyha tehetik, akkor támogassák önök is a Nádasdy kis szuper csapatot a Sperzenei Kihívás Pályaművek Facebook oldalán. Hajrá, gyerekek, én nagyon-nagyon szurkolok nektek, és hogyha már szóba került Járai Márk, akkor a Bereményi Gézával készített legfrissebb dalt hallgatjuk meg tőle, ez pedig nem más, mint az Álomember. Jó rádiózást!
1: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen, holnap reggelre kelve elmegyek.

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.

0: Service. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak!
3: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

MLO.hu/, valamint a Sorry Not Sorry szólt a 99.8-on. Hamarosan Genesis-szel utazunk vissza a 80-as évekbe. Egy igazi siker, az Invisible Touch szól majd tőlük. Itt lesz velünk Mara Fix és a Big City Life. Előttük pedig Elton John és Dua Lipa közösét indítom útnak. Szól, I Called Her. Jó rádiózást!

Már a Fix és a Big City Life forgott a 99.8-on, és képzeljék el, világbajnokságot rendez Körmend. Június 14-e és 20-a közt, ugyanis városunkat otthont a Down kosárlabda világbajnokságnak, amelyre több ország csapata is érkeznek hozzánk. A magyar válogatottak mellett argentin, egyiptomi, török és finn sportolók is pályára lépnek a mérkőzéseken. A rangos nemzetközi esemény a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében valósul meg, amelynek kosárlabda szakági vezető a körmendi kötődésű Galambos Zsolt. Nem kell szerintem senkinek sem bemutatni, az ő munkájának is köszönhető, hogy Körmend egy ilyen különleges és nívós sport esemény házigazdája lehet. A világbajnokság mérkőzéseinek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad majd otthont, ahol egy héten át nem csak izgalmas összecsapások, hanem színes kísérő programok is várják az érdeklődőket. A szervezők már most gőzerővel készülnek, hiszen ez az esemény nem csak a sportolóknak jelent hatalmas élményt, hanem városunk számára is egy hatalmas nagy lehetőség, hiszen Körmend ismét megmutathatja a vendég szeretetét, na meg a sport iránti elkötelezettségét a nemzetközi közönség előtt is. A júniusi világbajnokság részleteiről természetesen hamarosan bővebben is beszámolunk. Majd addig pedig írják be a naptárba, hogy június 14 és 20-a közt a Down kosárlabda világbajnokság érkezik Körmendre.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, úgyhogy Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozzá a legfontosabb híreket, infokat a kistérségből, hazánkból és a nagyvilágból, aztán jövök vissza a délután utolsó órájával. Ne menjenek messzire, várom vissza önöket!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
9: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
10: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
11: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások Körmend térségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a Körmendi Batthyány Kastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládét ételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Körett Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackó csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékis Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játék rész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égis Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felsétá az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag két csillagával, a Polluxszal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Reading csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
1: Sporthírek.
11: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
1: Időjárás jelentés.
11: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az észak-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Híd első délutánjának utolsó órája és útnak indult itt a 99.83 perccel vagyunk, negyedöt előtt, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, hiszen a hátralévő alig 45 percnyi időben is még igyekszem jó zenéket hozni önöknek, ezzel is igyekszem felpörgetni még a hátralévő munkaidőt. Pedro Santos és Katy Perry indították az órát, hamarosan állok és Jax Glynn érkezik a Summer's Back című közösével, de előttük McLemore és Vance, valamint a Thrift Shop. Indul. Jó rá!

este ismét jelentkezik a Körmendi Városi Televízió csatornáján a Körmendi Böngésző, a legfrissebb adás pedig ismét rengeteg helyi érdekességet, eseményt és hangulatos összeállítást tartogat. Ezúttal kiemelt figyelmet kapnak a körmendi majális eseményei, de számos más fontos helyi történésről is beszámolnak a szerkesztők. A hírblogban szó lesz többek közt a hídgyülekezet új körmendi otthonáról, az első áldozásra készülő kisiskolások zarándoklatáról, a főtéri táncos sokadalom hangulatáról, valamint az Égisz Körmend házatáján történt legfontosabb eseményekről is. A részletes összeállításokban pedig felidézzük az idei veterán majális színes kavalkádját, visszanézhetjük a május elsőjei programok legjobb pillanatait, láthatjuk a második fúvós zenei találkozó két produkcióját, végül pedig megtekinthetik Ferenc Csaba, az Égisz Körmend csapatkapitányának sajtótájékoztatóját is. Tehát ma este fél héttől ismét Körmendi Böngésző a Körmendi Városi Televízió csatornáján. Ne hagyják ki.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: alkoholiak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Márkó Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
1: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangol.

Magrath és Avaro Solar Hot Like Summer című közösen forgott a 99.8-on a folytatásban Rose és Bruno Mars, valamint az Up at the Soul, majd itt lesz velünk Harry Styles és az As It Was, előttük pedig Mira Taylor legfrissebbjét indít a múltnak, ami nem más, mint a Charlotte. Jó rádiózást!

Egy újabb felhívást hozok, hiszen a körmendi törpördögök szeretettel várnak május 23-án szombaton minden kosárlabdát kedvelő óvodást egy vidám sportnapra a Dr. Kristóf László sportcsarnokba. Délután 2 órakor kezdődik a program, és egészen 3:30-ig tart. A kosárlabda dzsámborira minden 5 és 7 év közötti körmendi és környékbeli óvodást várnak, fiúkat és lányokat. Egyaránt, természetesen a szülőkkel együtt. A jó hangulat, a játékos mozgás és rengeteg élmény várja a résztvevőket, ráadásul minden gyermek kap egy kis ajándékot is. A programra érdemes előzőleg jelentkezni, ezzel kapcsolatban pedig a második Ovi Kosár Facebook eseménynél található elérhetőségek valamelyikén érdemes. Tehát ismét kosár dzsembori az ovisoknak szombaton, május 23-án délután 2-től a Dr. Kristóf László sportcsarnokban itt Körmenden.

0: A nap utolsó eszpresszóját is megittuk Sabrina Carpenter jó voltából, és el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi vált a stúdióban hamarosan, 5-kor hozza a legfontosabb híreket, infókat, de a folytatásban is érdemes velünk maradni, hiszen továbbra is szólnak a jó zenék. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem a mai figyelmüket. Az elmúlt 4 órában Tóth Cilit hallották, köszönöm, hogy itt voltak. Holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben. Tartsanak akkor is velem egy jó kis laza délutára. Mára pedig további szép estét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést, és persze jó rádiózást. Holnap várom Önöket.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Béres
7: és a Verét Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Ne felejtsük el felajánlani az SEO 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
5: Új gyalog átkelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalomtechnikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelő kosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
4: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbeszt szennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbeszt szennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
4: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatára a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások körmentérségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a Körmendi Batthyány kastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Körett Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackó csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékis Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játék rész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égis Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felséta az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag képkét csillagával, a Pollux-szal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Reading csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
3: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
4: Leunyom a szemem, igen, veled ez jó így. Csak hozzon könnyű álmot az eső,

Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: ami mennyi. Most döntök magamról, legalább én a felnövök.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
2: Új gyalogát kelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalom technikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelőkosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalom technikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
1: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbesztszennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbesztszennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei Gourmet Fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard a magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
1: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár, a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

0: él. Úgy öltél meg, puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: 99.8 Körmend FM.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha éjszaka felver egy álom, bár nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások Körmend térségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a körmendi Batthyánykastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládét ételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Köret Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackor csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzés a 4 ponttal kapott ki az Ékisz Körmend a Duna Aszfalt DTK Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égisz Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felséta az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrek csillag képkét csillagával, a Polluxel és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Training, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
1: A kiságnes Nagy Bianca kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt, faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyánykastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyánykastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínén alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
2: Új gyalog átkelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalomtechnikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelőkosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el. Ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
1: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbesztszennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbesztszennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé-fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd, főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard a magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
1: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bendegúz, a 19 éves csatára a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Április 24-én, ami régen a tanévek utolsó napja volt, megjelent Pintér György a Tudás lámpásai című könyve, szám szerint a 17. A bemutató helyszíne az egykori gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amely több generáció számára osztályteremként szolgált. A kötet bemutatja a Gerse, Karátföld, Gersekarát, Sárfi Mizdó és Telekes községek oktatás történetét a fellelt levéltári iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. Ezzel is tisztelegve azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik ebben a 3 évszázadban okították a község tanköteleseit. A könyv bőséges, egykori tanulók, tanárok által adott fényképanyaggal illusztrálva mutatja be az elmúlt tanéveket. Közülük a legrégebbi, a több mint 100 esztendős 1915-ben készült fotó. Ez a könyv ad apropót a mai beszélgetésnek, amelyet Pintér Györggyel készítettem, akivel érdekes oktatástörténeti beszélgetés kerekedett. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no sé

0: Április 24-én, ami régen a tanévek utolsó napja volt, megjelent Pinter György a Tudás lámpásai című könyve, szám szerint a 17. A bemutató helyszíne az egykori gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amely több generáció számára osztályteremként szolgált. A kötet bemutatja a Gerse, Karátföld, Gerse, Karát, Sárfi, Mizdó és Telekes községek oktatás történetét a fellelt levéltári iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. Ezzel is tisztelegve azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik ebben a három évszázadban okították a község tanköteleseit. A könyv bőséges, egykori tanulók, tanárok által adott fényképanyaggal illusztrálva mutatja be az elmúlt tanéveket. Közülük a legrégebbi, a több mint 100 esztendős 1915-ben készült fotó. Ez a könyv ad apropót a mai beszélgetésnek, amelyet Pintér Györggyel készítettem, akivel érdekes oktatástörténeti beszélgetés kerekedett. Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel. Pintér Györggyel beszéltünk meg egy interjút, mégpedig a 17. kötete kapcsán. Mit kell tudni erről a kötetről, Gyuri?
1: Hát ez a kötet ez egy nem mindennapos évforduló okán készült el több év kutató munkája alapján. Ez a nem mindennapos évforduló pedig az, hogy idén indult meg 300 esztendeje Gerse községben az iskola.
0: Neked ez hívó szó, amikor jubileumról van szó, tényleg több száz éves jubileumról, helyi értékeket kell kikutatni, akkor született egy kötet, beszéljünk erről részletesen.
1: Hát ugye egy iskola alapítása az manapság sem mindennapos történet, viszont ha visszagondolunk 300 esztendővel ezelőtt, viszonylag kis falvakban iskola nem nagyon létezett. Aztán a török háborúk után a helytartó tanács kiadta a feladatát a földesuraknak, hogy a föld népét tanítassák meg írni, olvasni. Hát világos, hogy kire bízták rá, ugye a helyi egyházak képviselőire, mert a templom minden faluban volt, és ott mellette meg általában szokott lenni kántor, az meg az esetek többségében még talán tudott írni, olvasni is. Így aztán elkezdődhetett az oktatás, ami elég fura volt, egyrészt délelőtt délutáni oktatásról beszélünk.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Másrészt nagyon hosszú ideig, több mint 100 évig, a tanév nem úgy nézett ki, mint most, hanem szeptember legvégétől április 24-ig György napjáig tartott a tanítás, ugyanis utána a gyerekeknek menni kellett dolgozni. És ugye ez volt a mezőgazdasági munkáknak a kezdete, illetve vége. Úgyhogy így aztán gyerekek elindultak iskolába, aztán vagy odaértek, vagy nem, ugyanis akkor még iskolába járni nem volt kötelező. Utána jött a Mária Terézia féle ráció, ami szerint kötelező iskolába járni, viszont valamit elfelejtettek odaírni, hogy mi lesz akkor, hogyha nem jár valaki iskolába, tehát nem büntették a dolgot, aztán vagy odaért, vagy nem. Úgyhogy végül is a tankötelezettség szószoros értelmében és szankciókkal ellátva 1868-tól indult el.
1: És akkor nézzük a tanítókat. Ők milyen képzettséggel rendelkeznek, ez hogy nézett ki 300 éve, aztán tovább?
2: Hát ugye a tanító személye az a mai napig is egy meghatározó valamely iskola életében. Na most szervezett tanítóképzés gyakorlatilag az iskolák indulásakor nem létezett. Tehát aki elvállalta és úgy gondolta, hogy na majd én tanítok, az tanított. Hát aztán az esetek többségében azért tudott írni, olvasni. Meg ugye, hogyha a templomnak vagy valamelyik egyháznak az alkalmazottja volt, akkor a hittant is ismerte, illetve az egyházi énekeket is, és nagyjából ebbe kiismerült a történet. Úgyhogy bizony olyan is előfordult, és ez könyvben is szerepel, amit írtam, hogy megválasztottak valakit tanítónak, és utána föltűnt a község lakóinak, hogy a gyerekek többet kapálnak a tanító kertjében, mint amennyit az iskola házban az órákon ülnek. Tehát elég vegyes volt a kép. És végül is majd 1868-ban az ötvösféle oktatási törvény lesz az, amelyik kötelezővé teszi az egységes tanítóképzést.
1: Akkor nézzük a tantárgyakat. 300 évvel ezelőtt a gyerekek milyen tantárgyakat tanultak?
2: Ugye alapvetően a tantárgyak, mint olyan, mint fogalom nem létezett. Írni, olvasni, alapvetően számolni kellett tudniuk, illetve hát a hittan volt meg egy nagyon lényeges történés, és nagyjából ebbe kiismerült az alsófokú oktatás.

0: Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel.
1: Úgyhogy ilyen, hogy tantárgy, majd 1875-től indul. Ott volt egy oktatási reform, amelyik teljesen átrajzolt az iskolák addigi képét. Először is meghatározta azt, hogy tantárgyakat kell tanítani. Adott hozzá valamennyi óraszámot is. Kijelölte azt, hogy az iskolai tanulók teljesítményét jegyekkel kell értékelni, mert korábban nem ez volt, és kijelölte azt is, hogy kik azok, akik taníthatnak. Tehát az iskoláknak a mostani jellegzetességei az, hogy érdemjegyet kap az illető, hogy tantárgyakat tanítanak, illetve az, hogy képzett tanítónak kell lenni, ez akkor tájt indult el.
0: Kicsit vissza a képzéshez, tanítóképzéshez is, a szinte ilyen random tanítók toborzással után, és ahogy mondod, hogy mennyire lett aztán később módszeres és tudatos a tanítók képzése, annyira lett módszeres, hogy a Tudás lámpásainak nevezhettük egy idő után őket.
1: Így van, tehát ez adta egyébként a címet is a könyvnek, a Tudás lámpásai. Gárdonyi jutott eszembe, amikor a címet kerestem a munkámnak, és ugye Gárdonyiról tudni kell, hogy ő Vas megyében is tanított, Sárváron egy rövid ideig, és az ő idézetéből származik, hogy a tanító egy olyan lámpás, aki minél inkább világít, annál jobban fogyasztja önmagát. Hát ez jelenleg is kijelöli azt a pályát, amit egy magára valamit adó igazi pedagógus kitűzhet.
0: A könyv bemutatónak Gersekarát adott helyet április 24-én. Miért pont Gersekarát, és hol volt ez? Ennek is köze van egyébként, úgy tudom, ehhez a kötethez és a megjelenéshez, és több más településrésznek, falunak is.
1: Igen, tehát az április 24-e az nem egy személyi kultusz volt, hogy György napon kell, hanem mint említettem, akkor van vége a régi tanéveknek. A helyszínt pedig úgy választottam meg, hogy Gersekaráton egyetlen olyan épület van, ami iskolaként szolgált és mai napig is megközelíthető állapotú, ez pedig az önkormányzat épülete. És itt a tanácskozó terem, ez az egykori tanterem volt, ahol hosszú ideig, majdnem 70 évig tanítás zajlott. Tehát ezt a helyszínt választottam, és ebbe partner volt a helyi önkormányzat, csak úgy, mint a könyv megjelenésének a támogatásában a Gersekarát és a telekesi önkormányzat, illetve helyi vállalkozók voltak azok, akik segítséget nyújtottak ehhez a munkához.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek. És tényleg te vagy itt a régi időknek a kutatója és fontos értékek felszínre hozója, mert érdekes, hogy mi most Gersakarátot Gersakarátnak ismerjük, de itt Gerséről, Karátföldről is szó volt, Sárfi Mizdorról, Telekes.
2: Igen, tehát igazából a történet az nem csak a Gersely iskola története, hanem a Gersely, a Karátföldi, később Gersakaráti, valamint a Sárfi Mizdó és a Telekesi oktatás története is be kellett, hogy férjen, hiszen ezek annyira összenőttek az idők folyamán, hogy egyik a másik nélkül igazán nem lett volna kerek. Úgyhogy ez végül is maga a könyvanyaga, az egy több mint 10 éves kutatómunka eredménye volt, több mint 200

0: gazdag fotó illusztráció is van a könyvben. Mi a legrégebbi fotó, honnan, mely évből származik?
1: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egyszerűen tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.

0: Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel.
1: A települések, most ugye mintaként Gerse Karát szerepel, meg ebbe a visszatekintésbe főszerepet játszik, de a települések hogy becsülték meg a tanítókat? Most gondolok itt például erkölcsileg is, de például szolgálati lakásokkal, támogatásokkal?
2: Most a helyzet az, hogy tanítónak lenni egy faluban nem volt egy egyszerű történet. Sok embernek a szemléletén a mai napig is úgy vagy, hát a tanító meg a tanár az nem dolgozik, csak el van a gyerekekkel, reggel 8-tól délig, meg ott van neki a 3 hónap nyári szünete, és ennyi a történet. Hát ennél az egy kicsit összetettebb a dolog. Tehát ők alapvetően idegenek voltak, úgy helyezték őket oda,

tehát se rokonságok, se komolyabb ismeretségük nem volt. Márpedig faluhelyen ez egy nagyon döntő dolog, hogy kikinek a kicsodája. Viszont volt a kollégáim között olyan, aki a saját falujába került tanítónak, és nem volt egyszerű a dolga éppen ezért. Mert ott meg az volt a probléma, hogy nem vették elég komolyan, mert az X-nek a lánya, vagy az Y-nak a fia nem érdekes. Tehát egy elég fura helyzetben voltak. Ráadásul ugye fizetést kellett nekik adni, és azt nem lehetett lezavarni két zsák buzával. Tehát meg volt határozva annak a mennyisége, és ez bizony teher volt a fönntartó községek számára. Ennek ellenére, ha jót akartak, akkor megpróbáltak a tanítót letelepíteni, és ehhez viszont már a legrégebbi iskolai épületeknél is úgy nézett ki, hogy az egyszem osztály, amiben alkalmanként 70-80 gyerek is járt, mellett ott volt a tanítói lak, az iskolaháznak a másik fele, ahol valamiféle lakást biztosítottak a tanítónak, amíg ott dolgozott. Na most ez az amíg ott dolgozott, az is egy érdekes dolog, mert a tanítókat a helyi önkormányzat választotta egy évre. És hogyha az egy év letelte előtt két héttel nem szavaztak újra, akkor maradhatott még egy évet, meg akárhány évet. Tehát így nézett ki a dolog, hogy nagyon-nagyon függött a tanítónak az alkalmazása a községtől. Úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen óriási létszámú tanítónak a neve került be a könyvbe, mert volt, ahol évente vagy két évenként váltott. Tehát nem vált be, vagy valami más helyet kapott, ahol jó fizetést kapott és elment, úgyhogy a tanítóknak nem volt egyszerű a dolga. Arról nem beszélve, hogy egy idő után aztán elkezdték rájuk bízni a felnőtt nevelést is, tehát millió helyen többek között Gerszák Aráton is, ugye nem elég, hogy valaki tanító volt, hanem mellé megkapta a kultúrház igazgatóságát, vagy a Levente parancsnokságot, tehát attól függ, hogy melyik korban mit óhajtotta, vagy úttörő csapatvezető volt. Tehát valami mindig pluszba odaállt mellé. Yeah,

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Igen, még erről jutott eszembe, éppen erre akartam rákérdezni, hogy a tanítói munkán túl akkor voltak a faluban kulturális feladatok is, amiket soroltál, meg esetleg művészeti kulturális szakkörök, csoportok, színjátszás, a többi működtetés?
3: Igen, hát végül is egy csomó dolgot ők vittek be a falukba. A faluknak a zárt közösség az egy teljesen más működésű dolog volt. Ott is énekeltek az emberek tolfosztás közben, tehát nem volt ezzel gond. Viszont az, hogy ebből énekkart szervezzenek, vagy netán zenekart szervezzenek, vagy bármiféle egyesületet létrehozzanak, ehhez kellett egy másfajta gondolkodásmód is. Falusi emberre racionális gondolkodású, mi hasznom van belőle? Na most a kulturális dolgokból pillanatnyilag nincs anyagi haszon. Viszont ad egy olyan töltekezést, ami javít, meg igényeket gerjeszt, és ehhez viszont kellett az a tanító, az a népművelő, aki odaáll és példát mutat, lehetőséget ad, szervez. Tehát nem volt egyszerű dolog ez korábban sem, mert rengeteg fajta igényt kellett kielégíteni, most a politikai igényeket nem mondom, de a faluba elő kellett hozni azt, hogy a gyerekek számára nem biztos, hogy csak az a szabadidős tevékenység, hogy elmentek állatot őrizni.
2: Mondtad az osztálylétszámokat is, hogy adott esetben egy tanteremben 70-80 gyermek is tanult. Ebből adódik, hogy akkor ezek úgymond vegyes osztályok voltak korosztályra nézve is. Nem lehetett könnyű dolog ezt megoldani.
3: Nem, hát ugye a törvény úgy szólt 1868-ban, hogy egy tanító maximum 80 gyerekkel foglalkozhat. Na most a Gersely iskola történetében volt, hogy több mint 120 gyerek volt, és mégse kerestek másik tanítót, mert az tudható volt, hogy két év múlva lemegy ez a hullám, és akkor mit csinálnak azzal a plusz fővel, tehát rászedték a tanító urat, hogy hát azt a 120 embert valahogy zsúfolja be egy osztályba. Összevont osztályok voltak, tehát úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag soronként, két soronként le volt osztva, hogy most akkor ők az első osztályosok, ők a második, a harmadik, a negyedik, és akkor ennek megfelelően osztott egy órán belül négy fajta tananyaggal foglalkozott. Hát ennek egy előnye volt, hogy az első osztályos, mire elment a harmadik balra, kívülről tudta, hogy mit kell csinálni a harmadikasnak. Tehát volt egy ilyen előnye. Hát én osztatlan, meg részben ott osztályban nem dolgoztam, de annak idején a főiskola még tanítottak bennünk ilyesmire, hogy ha esetleg ilyen előfordulna, hát bizony előfordul. Most meg különösen, hogy annyira leesnek a falusi iskolákba gyerek létszámok.
2: Tanító urakról beszéltél, tanítónők hol kezdenek képbe kerülni?
3: Erről pontos adatunk van. 1885-ben Sárfimisztón alkalmazták az első tanítónőt, tehát előtte csak kizárólag férfiak töltötték be azon a vidéken a tanítói hivatást. Úgyhogy az első tanítónő, akiről tudunk, a Sárfimisztón kezdett el dolgozni 1880-as évek végén. Hát most ahhoz képest, ha végignézünk most egy tantestületet, akkor a testületnek a 90%-a nő. Tehát tanárnők, tanítónők, sőt, ami addig lehetetlen volt, az igazgató is nő, ami most meg az a ritkább, ha nem. Tehát a pálya nagyon sokat változott, és hát az oktatásban ez az egyetlen dolog, ami állandó, hogy mindig változik. Mivel a világ igényeit valamilyen módon ki kell elégíteni neki.

0: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
1: Mondtad, hogy ez bő 10 éves kutatásnak egyfajta eszenciája, eredménye. Honnan szerezted ezeket az információkat? Mik voltak a forrásaid?
2: Hát ugye ez a 300 évből 40-et a saját bőrömön tapasztaltam, mert ott tanítottam több mint 4 évtizedig. És akkor már érdekeltek ezek a dolgok, rendelkezésemre álltak régi törzskönyvek. Ugye ezek nem csak a tanuló létszámot, meg a szakköröknek a formáját, meg akármit, hanem a tanároknak, tanítóknak az életkorát, a szakját, a végzettségét is elég sok adatot tartalmaztak 1985-ig, amikor ez a nyilvántartásféle megszűnt. Hát ez volt az egyik. A másik, a sokkal régebbi dolgok, ezek korábbi helytörténeti kutatásnak az anyagai, illetve levéltári dokumentumok. Tehát itt is elég sok minden maradt fönn. Tehát ezekből meg az egykori tanítványokkal folytatott beszélgetésekből, ugye a napi problémák, a napi érdekességek is előkerültek, hogy mire kellett annak idején figyelni, hogy nézett ki akkor egy osztályterem. Tehát sok apró ilyen mozaikból állt ez össze, és ezért kellett több mint 10 év, hogy összeálljon ez egy olyan formával, amit már nyugodtan kézbe merek adni bárkinek.
1: Hogy lehet a kötethez hozzájutni?
2: A kötethez két módon lehet hozzájutni. Egyrészt a Gerszekaráti Önkormányzatnál lehet megvásárolni, vagy nálam. Tehát nagyjából ennyi. Ugyanis gondolkodtunk a kiadó, hogy kerüljenek-e könyvesboltba, de nem láttuk értelmét. Ugyanis ez a könyvnek a témája annyira korlátozott hatáskörű, hogy Debrecenben az ott állna és szőrni a pók, és csak foglalná a helyet. Tehát ezért próbálkozunk ezzel, hogy akit érdekel, az keressen meg bennünket, és hozzá fog jutni.
1: A beszélgetés zárásaként még arról beszéljünk pár szóban, hogy legalábbis a könyvre vonatkozóan, aztán majd lesz még egy kérdésem, hogy mit üzen ez a múlt, ez az iskola múlt a jelennek?
2: Hát röviden annyit, hogy akármilyen probléma van, mindig van megoldás. Valamilyen módon csak jó akarat kell hozzá, és akkor az a helyre fog kerülni úgy, ahogy kell. És hát ez a mai világban se egyszerű. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy a mostani elvárások már messze nem azok, mint azokban az iskolákban, amiben mi jártunk annak idején. És rugalmasnak kell lenni, mert hogyha egy gyerek kijön az iskolából, akkor nem jöhet ki 20 évvel ezelőtti tudással, hanem napi szintű tudással kell rendelkeznie, hogy megtalálja az életben a helyét.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Még ez kapcsolódva, hogy a tudás fontos, és a tehetséggondozás is. Volt erre mód, hogy tehetséges, rátermelt, jó képességű gyerekeket annak idején, ez alatt az időszak alatt, amiről beszélünk, 300 év alatt, hogy voltak ennek kijelölt, vagy biztosított, vagy a tanító által irányított útjai?
3: Hát rendszer szinten nem. Viszont ugye, mielőtt elkezdték osztályozni a gyerekeket, minden év végén ők vizsgáztak. És aki kiválóan vizsgázott, annak nagy esély volt arra, hogy a helyi plébános vagy a helyi földesúr ösztöndíjat fog neki adni, hogy menjen tovább tanulni valamelyik akkor kialakuló líceumba, középiskolába, gimnáziumba. Tehát ilyen módon a tehetségekre odafigyeltek. Illetve találtam olyan nyomokat, hogy valamikor a 19. század közepén az egyik Gerséről elszármazott plébános egy alapítványt tett a legsikeresebb, legszorgalmasabb tanulók számára pénzjutalmat adjon. Tehát ilyen formában megvolt a tehetséggondozás. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem volt egy egyszerű történet, mert ugye a középiskolák baromi magas tandíjjal dolgoztak, tehát oda kellett egy valaki, aki anyagilag besegít, támogatja az illetőt. És hát tehát így mehetett tovább a történet, úgyhogy annak idején Csokonai megírta, hogy hát csak kanász lehet, akinek az apja kanász, hogy hány tehetség veszett el, amiatt, hogy esetleg az akkori tanító nem figyelt rá, vagy olyan volt a család, illetve a társadalmi környezet, hogy nem tudott tovább.
2: Ez a 17. könyved volt, köteted volt, de már mikrofonon kívül természetesen a jövő tervei is előjöttek, és Pintér Györgynél nincs olyan, hogy ne lenne közeljövőbeli könyvterv. Mik ezek?
3: Hát a legközelebbi megint csak egy iskola lesz, ugyanis szeptemberben lesz 80 éve, hogy elindult a Körmendi Kölcsey Ferenc. Na most ennek a történetét dolgoztam föl egy kötetben, amit szeretnék majd szeptemberben, amikor a gimnázium a 80. születésnapját ünnepli, akkor kézbe is adni. Tehát ez a legközelebbi olyan, ami látható távolságban van. Aztán készül egy könyv, a Körmendi Krónikák. Na most ez Körmend történetének érdekesebb, izgalmasabb, furább eseményeit dolgozza fel. 13 különböző kisebb-nagyobb történet, úgyhogy szóba kerül az is, hogy ki volt az a Vida József, akiről sokan csak annyit tudnak, hogy utca és sétáló utca. Meg egy csomó olyan dolog a körmendi tűzvészről, ami kialakítja mostani arculatát a városnak. És van még egy, ugye 3 éve jelent meg a Múzeumi Krimik című történet, amit a múzeumban játszódó természetesen kitalált történeteket meséli el. Na, ennek is készen van egy folytatása, úgyhogy ennek most a korrektúrája folyik, hogy mégis azért, ha lehet, akkor hibák ne maradjanak a szövegben. Tehát pillanatnyilag ez az első, tehát nagyjából végiglátom az első 20 könyvemet.
2: Köszönöm szépen Pintér Györgynek a beszélgetést, és tényleg kívánok sok erőt, sok kedvet, sok lendületet, ilyen lendületet, amit most is érez az ember a beszélgetés alapján is, hogy sokasodjanak azok a kötetek.
3: Ha csak rajtam múlik, akkor ez így is lesz.

0: volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jelentős változás a vasúti közlekedésben. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket. Szombat egy kisfiú mentette meg nagypapája életét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a gyesebb több nyugat-dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások körmentérségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládékostolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a Körmendi Batthyány kastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyány Körét Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackó csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Ré csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Ékis Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játékrész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Égis Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz botra felséta az egészségért. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag két csillagával, a Polluxszal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Reading, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért.
0: Sporthírek.
1: A Kis Ágnes Nagy Bianca a kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Bak sana her bu sıfır.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ne felejtsük el felajánlani az SZIA 1%-át. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket. Továbbra is lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyány kastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyány kastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
2: Új gyalogát kelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalom technikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelő kosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalom technikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalomtechnikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
1: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kártyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbesztszennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbesztszennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az NTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei Gourmet Fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4-es hét között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd főszervező az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglégy számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak.
0: Sporthírek.
1: Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. Szóval tényleg ennyi.

Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. I could stay awake just to hear you breathe.

99.8 Görmend FM.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogatható.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült, száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúvá alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a vasvármegyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvármegyei Rendőr Főkapitányság. A celdömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is

hatalmam. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakoshoz tervezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a vizet a tárba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsai sok, a körmendiek támogató szavazatait is várják, május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett hódfesztiválon Hegyháthodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért program pont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hódtok kányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltóparancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az Életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc Brakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az Életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes-i Fesztivál közönsége.
A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes Lumière nagytermében telt ház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar Golden Globe BAFTA díjas Sofiát jegyző magyar rendező negyedik nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záró ünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után. Most ezt visszakaphatja. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyorsreagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére. Története során 5-5-ször az Eto FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie. Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

csak egy kicsit engedj oda közelebb. Hadd hallgasson, hogy dobban meg a szíved. Hogyha dobban, értem dobban, ne van.

0: And that's it.
1: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Az eszem az 370 éves, a szívem az 17, ez derémes. A testem azt kb. 30-nak érzem, kb. Annyinak.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.